0: Hol, hogy nagy, hol működsz a szélem?
1: Jó. Ne szegj fel, mert ha én, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy, ha nagy